0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

0: az egyedül lét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük.
2: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nagyon jó a Veszprém, egész napot a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

lehet, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Don't have to leave this town.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon szóval nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: A legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Ne feledkezzünk meg a kémény seprésről. Sportparkot épít Borbányán a Filó Ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az Aradi Vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán Adam Janics szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd Népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
2: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
1: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filó Ese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyiregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Napos idővel indul a vasárnap, és a kevés felhő mellett napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyháza környékén eléri a 21 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a jövő hét elején még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden zavartalan napsütésre, 23 fokos kora őszi melegre számíthatunk. A hét közepén viszont egy felhősáv hozhat némi lehűlést térségünkbe. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Elsodor az éjjel, táncoljuk még a hajnalim széjjel.
2: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

0: nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
0: Ti vagytok a kedvencem. Ez a 103.

nem kopik. Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az Aradi Vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanich szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyiregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben korábban már megújult a Pazonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek. A városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz, az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
2: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
1: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filóese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az Egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Erikő sportreferens.
3: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek Zumba Kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a szabadidős sportközpontban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
1: Jóval kevesebb diótermet idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon, előfordulhat, hogy emelkedik fognak az árak.
1: A babavizek minőségét ellenőrizte a NEBIH, a Supermenta program keretében. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott. Egy termék azonban a megengedettnél magasabb ásványi anyag tartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
5: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratóriumi vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehézfémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők kápszer készítésére, folyadékpótlására alkalmas.
1: Az elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit és termékismertető adatlapjait ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók pontos és összehasonlítható tájékoztatást kapjanak a készülékek energiahatékonyságáról. Idén az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok kerülnek a középpontba. Az ellenőrzést a múlt évi vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai is indokolják, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-os
1: Végül néhány szó az időjárásról. Napos idővel indul a vasárnap, és a kevés felhő mellett napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyháza környékén eléri a 21 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a jövő hét elején még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden zavartalan napsütésre 23 fokos kora őszi melegre számíthatunk. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Come on. Kapd
1: el velünk ma is a nap ritmusát.
2: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
3: Jók a zenék.
4: Mindig feldobják a napomat.
5: Az autóban is mindig ez szól.
6: Munka is könnyebben megy veletek.
7: Ezt szoktuk hallgatni.
8: Ti vagytok a Best.
1: Ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben korábban már megújult a Pazonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz, az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Jóval kevesebb dió termet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Napos idővel indul a vasárnap, és a kevés felhő mellett napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyháza környékén eléri a 21 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a jövő hét elején még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden zavartalan napsütésre, 23 fokos kora őszi melegre számíthatunk. A hét közepén viszont egy felhősáv hozhat némi lehűlést térségünkbe. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Ma is köszöntöm a rádió hallgatókat. Tartsanak velünk, indul a Csak 10 perc rovat. Ma különösen könnyű dolgom lesz. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr, hogy aludtál?
3: Köszönöm szépen, jó.
2: Jó, mint mindig.
3: Igyekszem mindig jól aludni.
2: Egy élményemet hagyosszam meg a hallgatókkal, ugye múlt héten volt egy kis nazális fixáció, és én több adáson keresztül is mondtam a hallgatóknak azt, hogy ilyen rosszul vagyok, olyan rosszul vagyok, volt köhögés, stb. Minden. Hál' Istennek sikerült ebből kikecmeregni. Volt egy nagyon aranyos hölgy, aki felhívott engem telefonon adás után, és akkor mondta, hogy Tibikém, nekem van egy gépem, nem mondom el most a gépet, hogy milyen gép, azt mondja, hogy ez különben ez egy ilyen gyógyító eszköz, és hogyha hisz az ilyen dolgokba, akkor szívesen kölcsönadja nekem ezt a gépet. Ezúton is szeretném nagyon szépen megköszönni. Én nem vettem el tőle végül ezt a gépet. Mondta, hogy megy egy pár nap szabadságra, és akkor ide tudja adni. De már maga a gesztus szenzációs volt, hogy ezt ő megtette, és nagyon szépen köszönöm ezúton is, és jót beszélgettünk. Na,
3: száz szónak is... Te arra használod a rádiót, hogy mások gépeit beszerezd, meg idegen emberekhez jár szaunázni.
2: Nem, csak jó.
3: Ilyenkor szaunázni?
2: De voltam szaunázni, és azóta is megyek különben folyamatosan.
3: Ezért mondtam,
2: úgyhogy ez így tök jó.
3: Látod, köszönöm tehát innentől kezdve, kedves rádió hallgatók, a műsorvezetőnek, ha bárki fel tud ajánlani szaunázási lehetőséget, szeretettel.
2: Nekem már megvan erre a technikám, úgyhogy oké, rendben. De ha szaunázzanak, használják ezt ki. Ezért csináljuk a műsort. Na, ma azért lesz könnyű dolgom, mert nagyon kevesen tudják dr. Móri Gyuláról, hogy ő tulajdonképpen nem orvosnak készült, hanem
3: nem, ez lelkésznek. Igaz, igen. Ez se igaz.
2: Nem volt? Nem. Azt mondtad, hogy te lelkész akartál lenni.
3: Nem akartam lelkész lenni.
2: Nem akartam.
3: Tegyük helyre. Tehát ezek az apró csúsztatások. Tehát én abszolút, mióta az eszemet tudom, orvos akartam lenni, de megismerkedtem olyan emberekkel, akik a hit világában éltek, és néhány nagyon-nagyon csodálatos emberrel, akik sajnos már egy részben nincsenek is velünk, és megmutattak nekem egy új utat, és ott egészen más dolgokat mondtak, mint az a materialista személy.
2: Honnan emlékszem én ilyenre, hogy te azt mondtad?
3: Azért, hogy... mert utána én kerestem, mivel ezek nagyon másak voltak, és ahány ember elmondta, annyi különböző módon mondta el, és akkor föltettem egy kérdést, és arra kaptam háromféle választ. Aha. Ez így nem tetszett, és azt mondtam, hogy kell a saját kérdéseimre a saját válaszom, ezért koptattam a Debreceni Református Hittudományegyetem padsorait, igen.
2: Hát akkor tehát csak elindultál ebbe az irányba.
3: Így van. De
2: és magára... akkor megkaptad a választ, akkor felálltál a padsorokból, és eljöttél.
3: Igen, pontosan így.
2: Jó van, hát...
3: tehát igazából megvannak a saját válaszaim, megvan amit ahhoz kellett megtanulnom, hogy értelmezzem a világot. Nagyon-nagyon-nagyon sok nagyon érdekes dolog. Talán egyet említek, és ezt itt utána lépünk is tovább.
2: Okay.
3: Ugye mit jelent a szemet szemért törvény?
2: Mondd el.
3: Ez azt jelenti, hogy álljunk bosszút, ugye? Mert legalábbis én egész életemben, míg azt a egyetemi képzést el nem végeztem, addig azt mondtam, hogy a szemet szemért, adjad neki bosszút állunk. Uh-huh. Nem.
2: Ha nem?
3: Ez egy korlátozó törvény, Tibi. Ez azért van, hogy ne legyen nagy baj. A szemet szemért törvény azt jelenti, és ebben az értelemben működött annak idején, hogy ha szemedet vették, akkor bosszúból nem ölheted meg a másik embert. Tehát csak olyan arányú visszacsapást vihetsz véghez, amilyen arányú csapást kaptál. Ez egy nagyon erősen korlátozó törvény. Pontosan azért, hogy a gyarló ember ne fajuljon el.
2: Ne legyenek túlkapások.
3: Így van, pontosan.
2: Ennyire fontos volt neked különben a hit már akkor is? Vagy pedig valamit kerestél, amire nem kaptál választ?
3: Hát akkor még én egy bolond ember voltam. Hát bejártam a katolikus templomba, és szó szerint és alkudoztam Szent Antallal, hogy nekem ennyi pénzt ér a következő vizsgánál hanyas érdemjegy. Tehát ez nem... Azt érzi az ember egy idő után, és ez nálam eljött ilyen 20 éves koromban, hogy van valami még, amit ott ki kellene tölteni, és akkor elkezdi ezt keresni. Hát aztán van, aki ebben, van, aki másban aki találja gyöngyek. Meg.
2: Számít az, hogy mihez kapcsolódunk, vagy az a lényeg, hogy kapcsolódjunk valamihez?
3: Na, ez egy nagyon jó kérdés volt, kiváló kérdés volt, mert ugye én ebben a kérdésben is szeretném a tudomány világát és a méréseket. És a kutatásokat.
2: De nem fogunk Józsival mert... szembe menni, ugye Molnár Józsival, mert...
3: Hát én nem tudom, hogy Józsi merre megy, de...
2: Hát, hogy...
3: De most nem Istent keresünk, létét vagy nem létét próbáljuk cáfolni, nem erről szólt, okay. Hogy is Isten mencs, hanem a hitnek a hatását vizsgálták. Tehát, ugye ez ma már nem igazán divat, de lehet vizsgálni. Azért valamikor tegyük hozzá, hogy az emberek jó részének valamiféle hite mindenféleképpen volt, attól függ, hogy a Föld melyik részén volt. Az a lényeg, hogyha van egy hited, hogy van egy nálad nagyobb, tökéletesebb, bölcsebb, és az ő segítséggel van irányodba, akkor igazából ez egy úgynevezett támogató hit, és ennek mértéke hatása. De nézd meg, hogy a keresztényeknek ott volt a Biblia, aztán a buddhistáknak a buddha tanításai, a zsidóságnak a Tóra, az iszlámnak a Korán és Mohamed, hinduknak is megvan a maguk szent története. Tehát magyarul ugye mindenhol ott voltak, és vannak ezek a vallások. És ez nem verseny a vallások között, az a lényeg, hogy hatásuk milyen. Tehát az a lényeg, hogy mérhető hatásuk van, az Isten hitnek van hatása az egészségedre. Bizonyított tény, hogy az emberek, akiknek a támogató, és ez fontos, támogató Istenben van a hite, és ugye több vallás is összehasonlítottak, azok jóval kevesebb szorongással élnek, és sokkal kevesebb depressziós van közöttük. Hoppácsak! Van egy szentírás, abban van egy támogató, fontos, támogató istenkép, az abba való hit, és az csökkenti a szorongásodat. Nagyon sokan keresik erre a megoldást, mert kimérték ezeket a történéseket. Valami olyasmi lehet a hátterében, hogy van egy hited abban, hogy nem vagy egyedül, hogy van, aki melletted áll, van, aki segít, van, aki gondoskodik, és ez a kapcsolat úgymond leveszi a válladról a terhek egy részét, hogy amit már úgy érzed, hogy te nem tudsz befolyásolni, majd a nagy segítőtárs befolyásolja. Tehát van valaki mögötted, sikeresen leszel. Én erről elmondanék egy nagyon-nagyon rövid történetet, a családi kedves történet. A régen volt ilyen, ma már nincs, nem nagyon látok ilyet, hogy egy hámot tettek egy kisgyerekre, mikor még nem tudott igazából menni, és akkor az úgy a válla, vagy a hónalja alatt átment, és fölfelé pedig a feje fölé felért egy, mint egy szatyorfüle, egy olyan fogó, és azzal lehetett segíteni a még nem igazán jól mászkáló gyerek sétáját. És akkor, hát ez szerintem erőltette a sétát, tehát szerintem nem olyan jó, de akkor még volt ilyen, valószínűleg ezért kopott el. De a testvérem, aki nálam 10 éve fiatalabb, így kezdett el járni, és nagyon imádott járni, de nem volt hajlandó egyedül menni, és nekem volt, amikor kiosztotta a család a feladatot, hogy fogni kell, és menni kell utána.
2: Vitted, mint egy szatyrot.
3: Igen, kvázi, és kísértem, mint egy szatyrot, de rájöttem, hogy ő tud menni, tehát én már semmit
2: hagyj
3: nem
2: csinálok, rajta a hámot,
3: 10 perce, és akkor így van, tehát és akkor elengedtem a hámot, menjél, hát nem ment, azon nyomban csetlet, botlott, elesett, stb. És közölték a szülők, hogy mindenképpen menni kell, ne csináljuk ilyet, értsen meg, hogy nem tud menni, de mondom, rájátszik. Hát tud menni. És az a lényeg az
2: a
3: egészben...
2: Gyerekként is ilyen voltál, Gyula.
3: Nem, csak kísérletező. Aha. Nem tudtam elképzelni, hogy honnan a fenéből tudja, hogy már nem fogom, és rögtön bukik esik. Képzeld el, hogy ahogy jött a hónaljától fölfelé ez a fül,
2: az nem feszült.
3: Az a benne volt a látóterében, és látta.
2: Aha.
3: És magyarán szólva, amikor ő látta, hogy én fogom felül, akkor oké, ott van valami fölöttem, az biztonság, az akkor valami.
2: Tehát átcsaptad a kantárt a gyerek igen, fején.
3: Így van, de ha meg lejtettem mellé, akkor meg nem.
2: Akkor meg kampó.
3: Akkor meg kampó. Na, és akkor nagyon egyszerű volt, mert ez egy ilyen merev valami volt, úgyhogy én szigetelő szalaggal a feje fölött összeszigetelő szalagoztam. Elindultam mögötte, elengedtem, és utána csináltam a magam dolgát, mert fél óráig, mint a mérgezett egér sétált a lakásba.
2: Önjáróvá tetted a tesót.
3: Addig, amíg meg nem látott. Uh-huh. Mikor meglátott.
2: Azonnal összeesett.
3: És így van. Esett egy hatalmasat a meglepetéstől. Én megkaptam a fejemre persze egy óriási. De mi a lényeg? Amíg azt hiszed, hogy ott van, vagy hiszel abban, hogy ott van egy ilyen támogató történet mögötted, Ezt én már igazoltam egész kisgyerek korában a testvéremnek, így akkor ez működik. Na most még egy dolgot hadd mondjak el, és ez rendkívül fontos, Tibi. Hogy azt is megnézték, hogy mi van, ha olyan hited van, ami nem egy támogató Istenben vagy valami támogató dologban van, hanem a büntető, a félelemtől, félelemre operáló dolgok az, amiben hiszel, hogy jaj Istenem, ha én ezt csinálom, akkor ez lesz, ilyen büntetést kapok, olyan büntetést kapok. Abban a pillanatban ez a hatás negatív hatássá fordul át. Növeli a depressziót, növeli a szorongást, mindent az ég adta világot. Tehát még az sem mindegy, hogy miben hiszel. És akkor még egyetlen egy mondat, mert tudom, hogy a végére járunk az időnknek, de képzeld csak el, hogy azt is mérték, erre is van tudományos munka, hogy a megbocsátás egyáltalán nem mindegy, hogy működik benne. És erről Józsi, és ennek a betegségekhez való kötődéséről biztos, hogy nagyságrendekkel több mindent tudna elmondani, és most az időhiány miatt én is csak megemlítem. Tehát, ha feltételekhez kötött megbocsátásod van, az egészen más hatású az egészségedre, mint ha feltétel nélküli megbocsátásod van. Mondok valamit. Valaki valami gonoszságot csinált veled, és azon eszed magad, majd amikor oda jön, ez a feltétel, elnézést kér, akkor megbocsát. Azt neki. Vagy feltétel nélkül bocsátasz meg neki, azaz, csinált ezt, azt, tamaszt, azt mondta, hogy nem érdekel, megbocsátok neki, és saját magamat emiatt tovább nem gyötröm. És innentől kezdve nagyon más a két típusú megbocsátásnak.
2: Te csináltál már ilyet?
3: Én ezt megtanultam csinálni.
2: Nekem nem ment.
3: Lehet, de akkor még
2: én még nem tanultam meg. Úgyhogy adáson kívül majd segítsen be.
3: Tibi, saját magadon állsz bosszút más butasága miatt.
2: Sok embernek ezt már meg is tanítottam. Én pont az a fél ember vagyok.
3: Nem tudja, tanítja.
2: Így van, ugye pontosan. Ezt akartam fejbe erre a figyelmet, hogy attól még sok ember elmondta, hogy nagyon köszöni, nekik sikerült, de azt is elmondtam, hogy nekem nem. Nem vagyok inkorrekt, csak azt mondtam, hogy ez a dolog működik. Én nekem még nem sikerült, de dolgozom rajta. Egy viszont biztos, hogy aki ezt meg tudja csinálni, annál ez a dolog, ez működik, és nagyon jó hatással lesz rá. 100%, ez biztos.
3: Világos.
2: Örülök neki, hogy beszéltünk. Rendben. Jó, és holnap megint mondat, visszavárunk.
3: Mindenki igen? Gondoljon bele egy másodpercen még csak, hogy ez a témát tényleg kompletten zárjuk le, hogy a vallásokban lévő javaslatok, a böjt például több vallásban, Ramadán, meg a kereszténységben is, vagy a hinduknak reggel ugye mit mennek és köszöntik a napot. Nagyon-nagyon fontos, tehát ezek nem véletlenül alakultak ki. Én személy szerint hiszem és vallom, hogy egy támogató hit az rengeteget tud segíteni az életben és az egészségben is mindenféleképpen.
2: Legyen úgy. Ez a zárás. Köszönjük szépen, doktor úr. Holnap pedig folytassuk, tartsanak velünk akkor is. Dr. Móri Gyulával beszélgettem. Szia, szép napot neked.
3: Szia. Szép napot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javaslatokat vár az önkormányzat. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek, a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Erikő sportreferens.
3: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a szabadidősport központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
2: Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Napos idővel indul a vasárnap, és a kevés felhő mellett napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyháza környékén eléri a 21 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a jövő hét elején még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden zavartalan napsütésre, 23 fokos kora őszi melegre számíthatunk. A hét közepén viszont egy felhősáv hozhat némi lehűlést térségünkbe. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről, sportparkot épít Borbányán a Filóese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az aradi vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanich szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond.

0: felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
1: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
0: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filó Ese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15 000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Napos idővel indul a vasárnap, és a kevés felhő mellett napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyháza környékén eléri a 21 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a jövő hét elején még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden zavartalan napsütésre, 23 fokos kora őszi melegre számíthatunk. A hét közepén viszont egy felhősáv hozhat némi lehűlést térségünkbe. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Leszek a bal, ami felrász téged. Leszek a perc, mit át kell élned. Számíthatsz rám.
0: A legújabb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Hölgyeim és uraim, indul a mai Csak 10 perc rovat. Előre szeretnék szólni, hogy a mai téma bizonyos embereket érzékenyen érinthet. Halállal kapcsolatban fogunk beszélgetni dr. Móri Gyulával, a mai vendégemmel. Doktor úr, köszöntelek, szép napot, szia!
3: Szervusztok!
2: Molnár Józseffel már volt ilyen beszélgetés különben ebben a műsorban, és volt egy érdekes megfogalmazás, amikor azt kérdezte tőlem, hogy mit gondolok én a haldoklásról, hogy az körülbelül mikor indul. És azt mondtam, hogy hát az ember élete vége felé, akkor, amikor már érzi, hogy beteg, már tehetetlen, már úgymond tulajdonképpen az elköszönő pályán van, most idézőjelbe téve nem a szó rossz értelmében. És erre azt mondta, hogy születésünktől fogva, amikor megszületünk és világra jövünk, onnantól kezdve elindul ez a folyamat, ez a haldoklási folyamat, ami az ember élete végéig fog tartani. Ezzel elgondolkodtam, én ezzel nem akartam megbarátkozni ezzel a gondolattal.
3: Én hoztam ezt az idézetet Józsitól, tehát én ezt igen. akartam mondani. De
2: Gyula, ez borzalmas.
3: Egyetértek veled.
2: De miért kell ilyet kimondani?
3: Miért kell ilyet kimondani, azt nem tudom, de hogy én gyerekként, vagy viszonylag fiatalként szembesültem egy graffitivel.
2: Hogy jön ez így?
3: Amit a liftünkbe írtak föl.
2: És mi volt
3: ez rajta? A következő volt. Az élet egy olyan betegség, aminek a halálozási valószínűsége 100%.
2: Ebbe igazad van. Igen.
3: Na, látod, ez tulajdonképpen...
2: Csak amikor ránézek egy gyerekre, ugyanaz. Egy újszülöttre, nehogy már ilyet mondjak, hogy oké, megszületti, most attól haldokoz. Jó, hogy az, mondjuk, hogy... Mit, legyen az utat hosszú, és akkor 100 éves korodban következik ez be, de nehogy már így éljen parában az életem.
3: De miért érné parában? Tehát ugye azt kellene megérteni, hogy a halál az életnek a része, és ha ezt nem érted meg, akkor parában leszel. Én emlékszem, hogy ez hogyan néz ki egy embernél, mikor erre rá. Én emlékszem a pillanatra, amikor ráébredtem a saját haladóságomra, és 5. általános iskolás voltam.
2: De hogy lehet erre ráébredni?
3: Úgy, hogy van elég eszed, és akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy te most holnap suliba mész, meg ezt csinálod, meg azt csinálod, meg egyebek, de ennek előbb-utóbb vége lesz. Uh-huh. El tudod kerülni? Nem. Tehát amikor rájössz arra, hogy te halandó vagy, az egy nagyon, nagyon, nagyon szörnyű pillanat, vagy nekem egy szörnyű pillanat volt.
2: Hát nekem te már többször mondtad, hogy ne játsszak itt Duncan McLeodot.
3: De utána azt csináljuk, hogy ezt olyan mélyen eltemetjük, hogy utána azt hiszük, hogy ez jó, még sok van. Sajnos.
2: Azért csinálod ezt, mondanom, hogyha megértem, hogy miről van szó, akkor már nem fogok tőle annyira félni.
3: Beszélnünk kell a hozzátartozókkal, és én óriási hibát követtem el, 2 mondat. Édesapám, mikor már nagyon beteg volt, ugye nem túl régen történt események, akkor mindig mondta, hogy akkor, jaj, ha ő most meg fog halni, akkor így vagy úgy. És mindig ezt mondtam, hogy na most apa, még ennek nincs itt az ideje, nem erről beszélünk, hanem arról, hogy gyógyulsz meg, mit, hogy csinálsz. És aztán soha nem beszéltük meg. Nem kaptam meg azt a megnyugvást, amit esetleg szeretett volna egy ilyen beszélgetésből. Ez nem okos dolog. Az orvos a halál ellen harcol minden áron. De ha jön hirtelen a betegség, tehát jön a halál, bocsánat, egy betegségben, akkor az a baj, hogy az orvos ma mindent elkövet az utolsó pillanatig, és lélegeztetőgép, és mély altatás, és egyebek, ugye? És aztán ebben az állapotban majd ezt, tehát nem kommunikatív állapotban megy el a betegek zöme. Tehát nem készíti fel a betegeit az elmúlásra. Szerintem ez probléma. Valakinek ezt meg kellene tenni. Régen azért egészen máshogy nézett ki ez a történet, és akár a lelkészek szerepe is egy nagyon fontos szerep volt. Mi a legfontosabb? Megóvni az élet méltóságát, és méltósággal távozni és elköszönni. És bármi furcsa is, de ez legalább olyan fontos a hozzátartozóknak, mint az adott beteg.
2: De ezt nem viseli mindenki könnyen, Gyula? Aki már volt ilyen helyzetben, én is voltam ilyen helyzetben, amikor megy az ember elköszönni egy szerettéhez, egy hozzátartozóhoz, ezt, hogy mondjam, szóval ez valami borzalmas traumát tud okozni egy embernek, aki erre nincsen felkészül. Ugyanúgy nem csak a betegnek kell erre felkészülni, szerintem mind a két oldalnak, nem?
3: Akkor mondok mást, jó? Összehasonlításképpen. Tehát, nekem megadatott ez a fajta lezárás elköszönés, még ha nem is egy ilyen nagyon tiszta beszélgetés formájában, hanem inkább csak egy ilyen monológ formájában. De van általam szeretett ember, akinek hirtelen, tehát délután még volt beszélgetés, és aztán hirtelen szívhalállal ment el a hozzátartozója, nem szoros közeli hozzátartozója. Sokkal könnyebb feldolgozni az elköszönéses dolgot, még akármilyen nehéz is, mint a hirtelen még ennyi mindent akartam mondani, vagy éppen lezáratlan.
2: Én ezt eddig fordítva gondoltam.
3: Gondold végig. Én most ezt látom a gyakorlatban. Ezt se beszéltük meg. Ezért se kértem bocsánatot. Még ezt is el akartam mondani. Stb.
2: Mondjuk rövid távon gondolkodva, én még mindig azt mondom, hogy a hirtelen, tehát hogy tulajdonképpen vagy egy fizikai kontaktusban valakivel, aztán utána ő mondjuk, mit tudom én, elmegy, és történik vele valami, és úgy hal meg, ez egy dolog, de mégsem ugyanaz, ami a közvetlen, utána való időszakot érinti. Ha hosszú távon gondolkodunk, abban egyértelműen azt mondom neked, hogy igen, ez ebben a formában, ahogy te mondod, biztosan sokkal jobbat tesz.
3: Igen, és ezek erre léteznek a gyászterületén végzett kutatások is, tehát ez nem egy egyszerű dolog. No, akkor igen, nem akarunk meghalni, és ugye Duncan MacLeodnak képzeli magát az ember. Én föltennék neked egy nagyon egyszerű kérdést, mert ennek egy részét már föltettem, de akkor az akkori válaszod aztán árnyaltabbá vált, amikor kiegészítéseket tettem föl. Most három kérdést teszek föl. Akarsz-e örökké élni, ha 1. csak te vagy halhatatlan, 2. 100 általad kiválasztott ember halhatatlan, és a C variáció, mindenki halhatatlan.
2: C.
3: Ha mindenki halhatatlan, akarsz-e örökké életet?
2: Hát akkor én is halhatatlan vagyok. Igen.
3: Igen, de akarod-e ezt?
2: Igen.
3: Tehát ha ezt megtehetnéd, akarod-e? Oké. Okay. Na, akkor képzeljük ezt el, jó? Mi a pokolnak a lényege, Tibi? Az örök szenvedés. És csak így megemlítettem. Nézzük meg, hogy már voltál Indonéziában, már voltál a világ minden részén. Örök életről beszélünk, ugye? Már mindenkivel beszéltél, már mindenkivel mindent csináltál. Mi lesz egy idő után?
2: Hát gondolom boldogtalan leszel.
3: Hát én nem tudom, én kérdezem. Tehát nem hát sugallok valamit. Mindenhol mindent csináltál, már mélytenger, már űrbe voltál.
2: Már nincsenek impulzusok. Hát de hogy nem, az ember kreatív, nincsen. Hát majd egymásnak segítünk. Hát el leszünk.
3: Minek? Minden.
2: Hát beszélgetek vele. Hát
3: minden, de nem érted, ugye, hogy már mindent megbeszéltünk, már mindent megcsináltunk, mert már minden. Tudod, mi adja? Hát az én megítélésem csak. Ez nem valami tudományos aforizma. Hogy tudod, mi adja az élet valódi értékét? Pontosan az, hogy véges. Hogy nem mindegy, mit csinálsz benne.
2: Fú, ez kemény.
3: Én így gondolom.
2: De nincs tudományos dolog mögötte, meg ilyenek.
3: Nem, nincs tudományos dolog mögötte, csak gondold végig, hogy ha minden mindegy, mert én is mind tudom, semmi nincs, nem lényeges. Hát ha ma nem csináltam, csak holnap, ma mindenkit megbántottam, semmi baj, mert holnap mindenkit elnézést kérek, ha 100 évig nem szólok senkihez hozzá, mert érdekes vagyok rá. Akkor az is érted, hogy akkor miről van szó? Az ember az, hogy akar-e élni, vagy nem akar élni, az egy nagyon fontos dologtól függ. Én meg tudom neked mondani, meddig szeretnék élni. Nagyon fontos, hogy ameddig az egészségem megvan, és most jön a lényeg. Amíg valamit hozzá tudok tenni a világhoz, utána, ha megtettem, amit én hozzá tudok tenni, ha elvégeztem a dolgomat, akkor én kész vagyok majd elmenni. Pedig én imádok élni, ezt hangsúlyozom. Na, és innen jön az igazi különbség, hogy aki nem akar menni, aki fél a haláltól, ott még van valami, amit el kellene végezni. És én ismerek olyan embert, aki nem is idős, tehát még 60 körül van, és oly mértékben nyugodtan kezeli ezt a témát, és nem, mert jól ismerem, nem is másod, hanem valóban nem fél elmenni, vagy valamilyen nemes célért odaadni az életét.
2: Van olyan, aki nem fél elmenni?
3: Igen, Igen, én is azt mondtam, hogy ilyen nincs, de van ilyen, aki nem fél elmenni. És én láttam valós, nem ájtatoskodó, vallásoskodó embereket, hanem valós hittel élő embereket, akik nem féltek elmenni. És láttam olyat is, aki igazából félt. Tehát az emberek elvégezték-e a dolgukat a világban, és ha igen, akkor szabadabban.
2: Nem tudom, Gyula, annyira máshogy gondolkodom, hogy ez nem is igaz. Tehát, hogy én például ebben azért más a véleményem, mert nekem minden nap lenne feladatom, hogyha azt mondom, hogy mit tudom én, az unokám megszületett, és hogy minden nap esetlegesen tudok neki egy jó dolgot tenni. Akkor már van programom, tehát nincs okom befejezni.
3: De hát meddig ki nem repül, és ameddig van ez a...
2: Tehát akkor mégiscsak egy szám lesz az életemnek a vége.
3: Igen.
2: Tőlem ne várj olyat majd, hogy akármelyik napon én azt mondom, hogy elvégeztem, Gyula, mehetünk.
3: Nem, mert ez az, ha eljön Joe Black, ugye? Hát a film.
2: Na attól aztán tényleg rosszul lettem.
3: Na, és ez így néz ki, szerintem. De hát ez egy vélemény is.
2: Nem akarom még egyszer megnézni azt a filmet. Na látod, ez a te film, nekem nem.
3: Tibi, van még egy hatása annak, és én ezzel most szembesülök, amilyen, ugye az egészséget választjuk, mert én szeretek hangsúlyozom, hogy nem kell sehogy sem enni, úgy érzem, hogy még van dolgom, és teszem, és vigyázok magamra, és stb. De ennek van egy roppant szomorú hatása, amire rá kellett ébrednem, és ezt említetted a múltkor. Egyre több temetésre járunk, és tulajdonképpen minél egészségesebben, és minél tovább élsz, tulajdonképpen te temetsz el mindenkinek.
2: Ebbe van igazság. Én
3: és egy idő után egyedül maradsz a világba, Tibi.
2: Nem biztos, hogy
3: és
2: nem.
3: Tovább lép a világra.
2: Mindig lesznek új emberek körülötted. Tehát én abban hiszek, hogy én nyitottan állok ezekhez a dolgokhoz. Én egy dologban hiszek...
3: Mi lesz kíváncsi 9 éven évesen rá, Tibi? Hát az 50 éveseknek, 60 éveseknek teljesen más lesz a világ.
2: Megkeresem azt, aki kíváncsi lesz rám. Ha nem, akkor meg úgy
3: de azok meg meghaltak.
2: Nem, biztos. De azért nem értünk egyet. Én addig akarom ezt folytatni, Gyula, és én így gondolkodom, addig, ameddig én ezt méltósággal tudom vinni. Akkor, amikor már nem a szenvedésemet. Akkor, amikor már nem a szenvedésemet fogjuk hosszabbítani, amikor még van reális esélyem arra, hogy életet éljek, és élvezhessem azt a mindennapokat, ami még előttem áll, akkor ennek van értelme. Az más kérdés, hogy a végponton lesz-e ezt erőm kimondani.
3: Rendben.
2: Mert én még nagyon emberrel nem találkoztam.
3: És tudom, hogy már mindenen túl vagyunk, de most már még két dolgot meg kell beszélnünk.
2: És nem is értünk egyet, de nem baj, ez ettől
3: jó. Baj, idős pároknál, akik évtizedekig élnek együtt,
2: így van.
3: Bármi miatt az egyik elhúny, megy a másik.
2: Így van.
3: Na,
2: így van.
3: Miért? Miért? Azért, mert hogy, és pedig ott találhatna másik pár, másik elfoglaltságot, tehát ez azért cáfolja mindazt, amit te mondasz, hogy mindig mindenből majd kitermeled az újat. Na, de ne ezzel a szomorú témával zárjuk. Tudom, hogy baromi hosszú, bocsánat, rettenetesen hosszúra nyúlt, de mindig te mondtad, te tanítottad, hogy csak jóval zárunk.
2: Igen.
3: Az a lényeg, ha visszanyerjük az egészségünket, mindenkit bíztatok erre, legyen jól, szerezze vissza, mert ha 70 éves korában egészséges tud lenni, akkor a következő 20 évben ez a halál nevű történet békén hagyja.
2: De jó.
3: Tehát
2: lenne.
3: Van 40 évnél, 60 évnél és 70 évnél vannak a nagy erős bezuhanások, uh-huh. És ha ezeket kivédjük, akkor 90-ig viszont élhetünk. Tehát
2: na ez már jó. Na, így hagyd köszönjek most el, mert az előző 10 akárhány percben kicsit lehúztuk magunkat, de azt gondolom, hogy a vége az jó. Erre figyeljenek, jó? Összesen ennyi. Köszönjük, doktor, jövő héten találkozunk. Szép napot neked, szia!
3: Szervusz!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Észak-Alföld jövőjét a hozzád hasonló vállalkozások formálják. Legyen szó mikro, kis vagy nagy vállalatról, ha fejlesztettél a régió legjobbjai között a helyed. Szerezd elismerést az Észak-Alföld Innovátora díjjal. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben korábban már megújult a Pazonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával, bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz, az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Jóval kevesebb diótermet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi május 1-i fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Napos idővel indul a vasárnap, és a kevés felhő mellett napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyháza környékén eléri a 21 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a jövő hét elején még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden zavartalan napsütésre, 23 fokos kora őszi melegre számíthatunk. A hét közepén viszont egy felhősáv hozhat némi lehűlést térségünkbe. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

kellemes reggelt kívánok mindenkinek, és kellemes ébredezést. Én a legjobb zenékkel azért lüktetek, vagy éppen megnyugtatok, hát kinek mit dukál itt a vasárnap reggele. Szeptember 27-e van, 8 óra után a nagy nyújtózkodás már megvolt, remélem, úgyhogy indulunk a legjobb zenékkel. Rádiózom velem a következő 6 órában, a mikrofon mögött Szentai Edit.

Love Message a dal nálunk 8:45-kor. Jó reggelt kívánok! Hűvösek a reggelek, meg még hűvösebbek voltak, ha mondjuk valaki hajnalban indult, vagy kelt, és ment mondjuk a dolgára, vagy netán piacra, úgyhogy jól föl kellett öltözni, de még mindig érezhető azért, hogy véget ért a nyár, és nincs mese most már tényleg. Beköszöntött az ősz, nagyon sokan már a fűtést is bekapcsolgatták, főleg olyan helyen, ahol mondjuk gyerekek vagy idősek élnek, és szerintem ez rendben is van, sokkal másabb az embernek az otthon, hogyha van egy kis melegség. No, a melegséget más irányban is meg lehet valósítani, úgyhogy ehhez én kívánok jó hangulatot, megértést és nyugalmat így erre a vasárnap reggelre. Szeptember 27-e van, a jó zenék jönnek Robbie Williams-szel, Azariával is a folytatásban, itt a 103.9-en.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

Jaj, de nagyon szeretem ezt a dalt. Robbie Williams és a She's the One, együtt énekeltem vele szinte, és jó is a reggeli kis éneklés, dúdolászás, csiripelés, csivitelés, mondjuk a párunkkal, de ha még alszik, akkor nyugodtan hagyjuk őket pihenni.

A délutánra, akkor egy jó nagymama biztos, hogy szereti, hogyha minden friss legyen, és én most látok magam előtt nagyon sok bólogató háziasszonyt. Szeptember 27-e van, az Adalberteket és a Kozmákat köszöntjük, de hogy milyen különleges névnapok is vannak itt a kalendáriumban, no, ezt is meg fogom nézni. A dalok tekintetében pedig Will Smith jön, az Azaria pedig már itt is van, ez a Best FM.

aki a diszkóklubból jött, vagy ment, vagy éppen már hazatért, remélhetőleg hajnali órákban, ők még biztos, hogy alszanak, mert azért megvannak még ezek a szombati kis bulik, amikor hajnalban jöttünk haza, és mondjuk még éjszaka megálltunk egy giroszt enni, ez nagyon sokaknak lehet ismerős, vagy mondjuk az is, amikor hajnalban nyílik a hűtő, mert nagyon éhes olyankor mindenki, és mondjuk azt eszi meg belőle, amit éppen talál. Hogyha vannak ilyen jellegű kis történetek, azt nyugodtan meg lehet otthon is beszélni, mondjuk el lehet mesélni a gyerekeinknek, hogy bizony a mi időnkben is voltám ilyen. Jó dolgok ezek, a hétvége pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy egy picit több időt töltsünk együtt. Szeptember 27-e van, Adalbertek, Damiánok, Damosok, Demények, Demjének, Dentonok, milyen különleges név, vagy éppen a Döméket is tudjuk köszönteni, mert hogy ők a névnaposok, így a mai napon az év kereken 270. napján, úgyhogy van még ebből az évből 95 nap hátra, ami remélem mindenkinek jó hangulatban fog telni. No, ehhez a legjobb zenék szükségesek, amiből hozok is mindjárt még jó pár dalocskát, a Flip the Script-tel pedig itt a folytatásban megyünk is tovább.

Kristálykodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

egyébként elgondolkodtam itt a dalt, ahogy hallgattam, hogy ó, hát ilyen az élet. Hát persze, hogy ilyen az élet, de olyan, amilyenné formáljuk. Úgyhogy a lehető legjobb dolog, ha mondjuk tanácsot kérünk olyanoktól, akik már jártak olyan dologban, vagy olyan helyzetben, amiből jobb esetben ugye mi tudunk tanulni, mert szokták mondani, hogy van, aki a maga kárán tanulna, rájuk a jelzőt, azt mindenki tudja, és van, aki megpróbál tanulni olyanoktól, akik mondjuk már egy olyan bölcsellettel rendelkeznek, amit jó érzéssel ad át, mondjuk egy olyan generációnak, aki még csak most kezdi azt megélni, és tudom jól, hogy a fiatalságnál van egy ilyen, na jó, majd mi megmutatjuk, hát remélhetőleg azért értő fülekre talál mindenki mindenkivel, mert ez a legfontosabb. Nagyon szép vasárnapi reggelt kívánok mindenkinek, jó készülődést, bármi is legyen az, reggeli vagy éppen már a rotyogó ebéd, amihez a jó hangulatot pedig mi biztosítjuk itt a legjobb zenék között, mert hogy nem sokára Lotfi és a Cosmix jön a kis világgal, de előtte Segidala, és a Bombasztik, aztán hírek is 9-kor, érdemes lesz figyelni, hogy mi újság városunkban, mert hogy ez is kiderül a helyi információk között. Mr. Bombasztik! We are the Bombasztik, romantic, fantastic lover!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javaslatokat vár az önkormányzat. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, népszerű volt a szétkorúak sporttalálkozója. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek, a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Erikő sportreferens.
3: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a szabadidősport központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
2: Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Napos idővel indul a vasárnap, és a kevés felhő mellett napközben is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyháza környékén eléri a 21 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban a jövő hét elején még tovább melegszik a levegő, hétfőn és kedden zavartalan napsütésre, 23 fokos kora őszi melegre számíthatunk. A hét közepén viszont egy felhősáv hozhat némi lehűlést térségünkbe. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Más lesz az idő, de a holnapi reggeli ruhakipakolásnál érdemes azért most már azt is bekalkulálni, hogyha fázós a gyerek, akkor a melegebb kis pufi kabát vagy pufi jacky előkerülhet. Ha nem jó rá már a tavalyi, akkor biztos, hogy ez is egy körútat jelent majd, mert hogy muszáj lesz beszerezni egy-két új darabot nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk anyukánknak is. No, zenéljünk, mert hogy ebben az órában is rengeteg jó zenével készülök. Velünk lesz a United, jön a Salt and Pepper, nagy bogi is énekel, az óra árással indul. Itt a Best FM-en. Legyen nagyon szép napja, ezt kívánom. Én Zentai Edit vagyok.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: nekem nem kell. A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

Sok szerencsét én is kívánok mindenkinek a mai naphoz, meg úgy az élethez ámblok, mert hiszem, hogy szerencse is kell hozzá jó időben, jó helyen, és biztos vannak még olyan mondatok, amik megállják a helyüket. Hát a szerencsések között vannak azok is, akik hallgatják a Best FM rádiót, mert a legjobb zenéket tudják hallgatni így a vasárnap délelőttbe, amikor is nagyon jó utat kívánok és jó készülődést. Régiségpiac, remélhetőleg nagyon sok kincset be lehet szerezni, egy kellemes sétát pedig jó tenni, nem csak mondjuk az uraknak, hanem én egyébként gyakran lemegyek a régiségpiacra, és imádok ott mindig valami kis csecsebecsébe véletlenül belebotlok, ami kell ahhoz, hogy egy picike ilyen kis lelki nyugalmunk legyen, úgyhogy meg lehet még célozni akár itt ugye a Május 1 tér környékét, ahol azért a parkolásra mindenképpen figyeljünk, és ha már ott járunk, akkor a közlekedést is nagyon fontos figyelni, mert nagyon sok a gyalogos, a kerékpáros, a temetőbe is közlekednek, úgyhogy tényleg óvatosan, nem csak a közlekedéssel, hanem a parkolással is. Én pedig zenélek addig is Tom Novival a folytatásban, aztán jön a Random Trip, Gabriellel álmodozzunk majd a folytatásban a legjobb zenék között itt a Best FM-en.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról, onnan, mint nap is szabolcsat már Berek megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggelisorban, imádom együtt hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig éveztek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Ő volt Melanie C, és csak egy pici spoilerezés, mert hogy este 6 óra után jönnek majd a Best FM DJ-i, és nagyon jó kis hangulatot tudnak varázsolni. Hát lehet, hogy éppen a vasárnap estébe, de hogy a hétvégi estékben mindenképpen, azt én tudom jól, és nagyon köszönöm azokat a visszajelzéseket, amiket kapunk egyébként, hogy akár a péntek-szombati éjszakákat meg tudják tolni itt a 103.9 segítségével, mert hogy nagyon jó mixeket lehet hallgatni, hogy milyen DJ-ket is tudunk itt fürkészni, na ez is kiderül a következő kis ajánlóból, érdemes figyelni. Aztán a legjobb zenék között hárman leszünk párban, jön a United, akikkel akár még énekelni is lehet közösen a konyhában, mert ez mindenképpen jól fog esni mindenkinek, ha a szomszédnak nem is, de a mi lelkünknek biztosan. Nem sokára 9:30, szuper napot kívánok!
1: Nyíregyháza sem maradhat ki a jó.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Jól leszek újra, ez volt a dal címe, Nagy Bogi és Dess itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és tényleg legyünk jól, amiért tenni is kell. Mondjuk, amikor itt van az ősz, akkor hát nagyon sokan figyelünk azért arra, hogy milyen vitamint szedünk, és mi az, ami mondjuk fogytán van, vagy mivel is lehetne egy picikét a készletünket hát megtolni, mert hogy fontos dolgok vannak, és tényleg olvastam a múltkoriban egy ilyet, hogy addig, amíg bírjuk magunkat kávéval, meg száraz samponnal, meg határidőnaplóval, addig azt mondhatjuk, hogy minden rendben van, mert hogy tényleg megpróbálunk mindent elkövetni, hogy hajtjuk, nyomjuk, csináljuk, aztán egyszer csak ott vagyunk, hogy hoppácska, észreveszünk, hogy hullik a hajunk, mondjuk délután 3-kor már konkrétan teljesen lemerültünk, és minden kollega tüsszentése majdnem, hogy személyes támadásnak érződik. Na hát ilyenkor kell elgondolkodni nekünk nőknek, egy picit most így hazabeszélek, hogy mik is azok a vitaminok, amik nélkül nem működünk, és lehet, hogy nincs ragyogás a szívünkben, vagy éppen a bőrünkön, mert hogy fontos odafigyelni. Itt van például a D-vitamin, és tudjuk jól, hogy ez nagyon fontos, főleg olyankor, amikor már a napocska nem olyan energiát ad nekünk, mint amilyet szeretnénk, de a D-vitamin nem csak a csontjaink miatt, vagy a nap hatása miatt fontos, hanem tényleg nagyon fontos, hogy azért még 60 évesen is stabilan meg tudjunk állni mondjuk magas sarkúban, mert hogy támogatja az immunrendszert, szerepe van az izomműködésben, a hangulatunkra is hatással lehet, ugyanis amikor alacsony ennek a szintje, akkor jöhet a fáradtság, a levertség, a gyakoribb betegeskedés, úgyhogy itt van egy ajánlott mennyiség, amit mindenképpen érdemes mondjuk az orvosunkkal egyeztetni, és egy picit erre figyelni. Én egyébként azért figyelek erre, mert én most pont nem szedek, csak mit is szedek? C-vitamint, K-vitamint, D-vitamint, egy ilyen közös kombót, meg magnéziumot, igen, azt szedek. De a D-vitaminra figyelni fogok. És ha már hölgyek vagyunk, az omega-3, és ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy nagyon fontos vitamin, mert hogy oké, hogy benne van a halban, dió, magvakban, de nem biztos, hogy annyit be tudunk juttatni a szervezetbe belőle, úgyhogy érdemes erre is figyelni, mert hogy a modern étrend oké, hogy sok minden biztosítja az omega-6-ot, meg az omega-3-at, de azért pótlásra mindenképpen lehet szükség, erre is figyeljünk. Említettem a magnéziumot, amiről hallottam egy ilyen mondatot, hogy így szól, hogy a testünk belső nyugi gombját adja meg, úgyhogy ha valaki stresszes időszakban van, vagy rosszul alszik, ja, és van még egy nagyon jó jel, nem tudom, hogy kiérezte már, amikor így rángatózik a szemhéjunk, vagy görcsöl a vádlink, és közben mondjuk persze azt mondjuk, hogy nem vagyunk idegesek, no akkor lehet, hogy a magnéziumra kell egy picit gondolni, hogy éppen hiány van belőle a szervezetünkben. Említhetném még a cinket, ami a bőrünkre és az immunrendszerünkre is nagyon jól hat. Egy biztos, érdemes erre figyelni, nagyon is figyelni. No, még a legjobb zenékre is figyeljünk, mert hogy jön az NSYNC a folytatásban.

0: be May.
1: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edith veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a

Töltsünk azért jó időt, és mondjuk minőségi időt, ezt tudom, hogy olyan divatos jelző, de nagyon fontos az is, hogy azért legyünk a szabadban, mozogjunk, mindenképpen fontos, és mondjuk együnk finom ételeket, szerintem ez is nagyon fontos, és néha szokták mondani, hogy a tiszta étkezés az nem valójában az egyoldalú étkezés, hanem ennek a megfelelő odafigyelése, mert hogy az egészséges életmód nem egyenlő azzal, hogy mondjuk salátán és levegőn élünk, mert hogy a testünk nem igazán minimalista. Ezt ilyenkor hétvégén egyébként tudjuk azért úgy tesztelni, mert szerintem a rántott hús és a húsleves is nagyon jól fog esni mindenkinek majd ebédre. Jó készülődést kívánok mindenkinek, Andris pedig készül a hírekkel, mert hogy 10 órakor informál minket itt a Best FM-en.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Sportparkot épít Borbányán a Filóese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az Aradi Vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanich szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
4: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
3: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filóese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás. Hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

Húszin túl vagyunk, és a reggeli első kávén is remélhetőleg tejszínhabbal, mézzel, jaj, de fincsi tud lenni. Én is így iszom, csak azért mondom. Bobber Lidala pedig érkezik már is, aztán a Hooligans, a Backstreet Boys, és nagyon jó zenéket készítettem ide be. Szeptember 27-én ebben az órában is, köszönöm, a velem rádiózik. Én Szentai Edit vagyok, egészen kettőig itt a Best FM-en.

ezt a tömel, és egy kis mondatocskát szeretnék én felolvasni, mert hogy így szól, hogy minden nap hosszú sétára megyek, és közben gyakorlom a tudatosságot. Gondolataimat a fákra, a virágokra és a gyönyörű épületekre összpontosítom, amelyek mellett elhaladok a sétám során, és igyekszem nem aggódni a jövő miatt, vagy gondokon rágódni. Jaj, de jó ez a kis gondolatmenet, hát ez nagyon sokat jelent. A napi séta, és ez, amiről itt nekem egy nagyon kedves kis hölgy írt, mert ő azt mondja, hogy a mozgás javítja a hangulatát, egy biztos, serkenti a vérkeringést, és támogatja az agy működését. A szakértők pedig egyébként tényleg azt mondják, hogy már az is számít, hogyha egyszerűen kevesebbet ülünk valahol, és mondjuk megindulunk egy picikét, hát az pedig egy külön bónuszpont, hogyha valaki még tanulni is képes új dolgokat, mert hogy van, aki nyitott az új dolgok tanulására, szeret olvasni, színházba járni és zenét hallgatni. Én pedig nagyon köszönöm ezeket az írásokat, és ez azért volt fontos egyébként, mert egy bizonyos kor után valahogy így ezzel elmaradunk, és most egy friss kutatás például arra is felhívja a figyelmet, hogy mondjuk a menopauza idején az agynak a bizonyos területein csökkenhet a szürke állománynak a mennyisége, és egy nagyon pici kis bevált dologgal lehet mindezzel javítani, amiben ott szerepel a mozgás, és az imént említett dolgok, az, hogy tanuljunk új dolgokat, és az alvás sem luxus, mondják a szakemberek, mert nagyon fontos, hogy megaludjuk azt a 7-8 órát éjszaka, nyugiban, nem kimászkálni, hanem tényleg egy olyan jó mély alvásban biztosítani a szervezetünknek a pihenést. Ma remélem ez megvolt mindenkinek így vasárnap reggelre, ha nem, akkor majd délután lehet még egy picikét tenni majd érte. Én azért zenélek, a legjobb zenékkel pedig a korszal megyünk tovább, itt a Best FM-en.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Jó.

Mindig megénekelt, én pedig a szexi hölgyeknek hoznék egy kis divat tanácsadást, mert hogy a vörös után most úgy tűnik, hogy megvan az a szín, ami idén ősszel hódít, ami nem más, mint a burgundi darabok. Egyébként gyönyörű szépek ezek a karakteres színek, amik nagyon izgalmassá teszik mondjuk a megjelenésünket. Legyen szó egy feltűnő kiegészítőről, vagy tetőtől talpig egy jó kis vörös szetről. Hát nagyon izgalmas karakter tud majd elárulni, hogyha valaki ezt fölveszi, ezt a színkombinációt, mert az ősznek a beköszöntével hát eljött az idő, hogy egy mélyebb, gazdagabb árnyalat vegye át a helyét. Itt van a burgundi, tehát ez pont egy ilyen barnának egy még mélyebb árnyalatát mutatja meg, ami egyszerre sugároz eleganciát, magabiztosságot. Hát én nagyon fogom szeretni egyébként ezt a színt, akár farmerral, akár egy elegánsabb ingben megmutatkozván ez a burgund, és nagyon jól lehet párosítani színekkel egyébként, úgyhogy izgalmas, akár mondjuk telibe is fel.

venni egy ilyen szettet, hogy burgundi az ing, a nadrág, egy bőrdzseki, nagyon jól tud szerintem kinézni, és egyébként a kiegészítők között is helyet kap majd itt a szezon kedvence, hogyha valaki egyelőre csak kisebb lépésekben építené be a burgundit a ruhatárába, akkor a kiegészítők között is érdemes körülnézni, mert egy mélyvörös táska, egy elegáns cipő vagy egy sál visszafogottabb összeállításokban is izgalmas színfolt lehet, úgyhogy érdemes lesz beszerezni egy-két ilyen darabot. Akár színek világát tekintve is. Zenéjünk, jön a Bababó, aztán az Aquával jön a Barbie Girl, és itt a Best FM-en.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában beszélek, szól kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.

0: napot elővettük, és ma van egyébként a turizmus és idegenforgalmi világnap, és így szeptember 27-én ezt is ünnepeljük. Úgyhogy akinek van még szerencséje utazni valahová, hát nekik nagyon jó készülődést kívánok. Egyébként mostanában nagyon divat, hogy csak úgy megindulnak csajok, kollektívák, barátnők. Egy ilyen kis kiruccanós hétvégére ennek is meg lehet a hangulata. Én ezt nagyon adom, úgyhogy bármikor csatlakozom ilyen nőcis kis klubhoz, mert hogy megvan, biztos vagyok benne ennek is a feelingje, meg a hangulata. No, mi is utazunk, és nosztalgiázunk egy picikét, és én azt gondolom, amikor itt van most már az ősz, még akkor is, amikor itt benne vagyunk a vasárnap délelőttbe, beleférhet egy kis rovat, amit tudom, hogy nagyon sokan szeretnek. Ez nem más, mint az Emlékszel kis rovat itt nálunk, speciálba a Best FM-en. Úgyhogy ebből hozok most egy kis szösztenetet, amit én is biztos vagyok benne, hogy könnyes szemmel fogok figyelni. Na, indítom is.
1: Emlékszel a kék iskola köpenyre? Kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon, mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel, mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel, nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel, a fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
2: Adj már nekem is ettől egy cseh.
1: Ez is, hogy összement már. Emlékszel, mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
3: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

Tehát kívánok mindenkinek, és odafigyelést az úton közlekedőknek, és nem mondjuk azt, hogy vannak ilyen vasárnapi autósofőrök, pedig tuti, hogy vannak, ugye? Ez egy ilyen szálló ige, de mindenképpen toleranciát kérünk mindenkitől az utakon szabályok betartását. Mindjárt 11 óra van, ami azt jelenti, hogy közelítünk az ebédidőhöz, addig viszont zenélünk, és a hírekkel is érkezik majd Andris,

0: 103.9 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia. Kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben korábban már megújult a Pazonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával, bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz, az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Jóval kevesebb diótermet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
3: Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás. Hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszi Andris a híreket, a következő órában is várunk vissza, addig pedig nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Szeptember 27-e van, jó hangulatot minden nappaliba, konyhába, garázsba és az úton lévőknek is. Egy nagy figyelmet mindenképpen kívánunk, mert hogy nem árt résen lenni az utakon is. Eminem dala jön Dajdóval közösen, aztán énekel nekünk majd Dr. Béres is egy picit új köntösben az Éjjel ott várok rá című dallal. Ebben az órában még mindenkit várok, én Szentai Edit vagyok.

0: Jó. Damn.
1: Velünk repül a munkaidő, mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edith veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

I Feel Lonely is se énekelt nekünk itt a Best FM-en, amire lehetett nyugodtan egy picikét mozogni, megindulni, csak úgy lájtosan, vagy mondjuk már határozottabban is, egy tervel a fejben, mert hogy újra indul a görög táncház városunkban, mégpedig van egy jó hírem, mert hogy a mai napon 5 órai kezdett el, megint csak folytatódik a népszerű görög táncház. A rendezvény helyszíne a Vasútas Művelődési Ház, Nyíregyháza Toldi utca 23, ahová szervezők minden táncolni és kikapcsolódni vágyót nagy szeretettel várnak. Hát nyilván ennek az a célja, hogy ezt a kultúrát egy picikét úgy becsempészszék az ide érkezőknek. Van egy jó kis közösség összekovácsoló ereje magának a táncnak is, a görög táncnak pedig kifejezetten, mert ugye itt összegabajodunk, szoktam mondani, mint kocsmerőt a biciklik, tehát egy nagyon jó kis program, úgyhogy akinek van kedve, hiszen ingyenes maga a résztvétel, érdemes megjelenni, tehát a mai napon majd 5 órai kezdett el a görög táncházba, a Toldi utca 23, a Vasútas Művelődési Házban. A programokat lehet még olvasgatni oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, én pedig addig zenélek, jön a Like a Prayer, itt a Besten.

csomagom, a szeptember neve a latin septem, tehát hét szóból ered, mert a régi római naptárban eredetileg a hetedik hónap volt. Szeptember egyébként a vonulás időszaka is, mert ugye rengeteg madár indul dél felé, és nagyon sok faj hatalmas távolságokat tesz meg a telelő helyei felé. És itt van a szüreti szezon is, a szőlőszüret, ami hagyományosan szeptember egyik fontos eseménye, ugye Közép-Európában. A szüret időpontját a szőlő érettsége, az időjárás és a termesztett fajta is befolyásolja. Hát egy jó kis mustot én is most azonnal meg tudnék inni, valamikor nagyon szerettem gyerekkoromban, úgyhogy szerintem még most is meg lehet ennek a hangulata, és milyen szerencsések azok a gyerekek, akik tudják még ennek a szüretnek élvezni minden apró szösszenetét. A Black Eyed Peas-t is lehet élvezni, mert ugye a legjobb zenék között velük megyünk a folytatásban.

zenék, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Mozdul Nyíregyháza programjait idén ősszel is nagyon sok helyszínen és különleges lehetőségekkel lehet bárkinek megcélozni. Egyébként a vasárnapi napon a családi teke szokott megtörténni, mégpedig előzetes jelentkezéssel, ez nagyon fontos, illetve a családi lövészet is, ami több időpontban előzetes jelentkezéssel. Vannak itt még program lehetőségek a mai napon, ugyanis a nyíregyházi lemezbörze nagyon népszerű, 10 óra és 2 óra között a mai napon is a Váci Mihály Kulturális Központban van megtartva, mégpedig Szabadságtér 9 a cím, ugye CD-k, bakelitek, DVD-k, valamint mindenféle PS és Xboxos lemezeket is lehet itt találni, a belépés ingyenes, úgyhogy érdemes itt akár egy bakelit cserére is beszaladni, már hogyha van még otthon. Nekünk van még egyébként, nekem van több, inkább így mondom, mert hogy édesapám gyűjteményéből is maradt nekem bakelit lemezem, de anyukámnál is ott vannak még a lemezek. Borda Gyuri bácsi, Hungária lemez, aztán nem is tudom, meg fogom majd nézni egyébként, mert ebédre hivatalos vagyok édesanyámhoz, akinek már jó munkát kívánok így a mikrofonon keresztül, mert hogy biztos, hogy hallgat engem így a mai napon. Na, nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, a legjobb zenéket pedig egészen 2-ig mixelem, csak hogy még jobb legyen a kedve ezen a vasárnapi napon.

Szép napot kívánok mindenkinek, jó készülődést az ebédhez, és jó tervezgetést mondjuk majd az őszi szünetre, hogy éppen milyen tervek lesznek itt, mert hogy nagyon sok felé már úgy azért telnek be a helyi fürdővárosok, wellness helyek, mert hogy sokan tervezik már az őszi szünetet, legalábbis ez derül ki a foglalási adatokból. Gyula még mindig nagyon népszerű egyébként, ezt látom, de azért a külföldi célpontokat is nagyon sokan betámadják, ha lehet így fogalmazni, és azt mondom, hogy az egyik legnagyobb őszi sláger 2026-ban az Európán kívüli őszi foglalások között is kiemelkedik Törökország, Spanyolország, ahol még mindig kellemes az idő város nézésre és tengerpartja miatt is. Ugye igencsak népszerű, de itt van még Ciprus, az őszi szünetben különösen vonzó a még nyárias időjárás. Egyiptom, főleg a Vörös-tenger környéke, írják a szaklapok, illetve Görögország, a melegebb szigetek is, és a kedvezőbb utószezoni árak miatt is. Hát a bátrabbak messzebb mennek. Maldív szigetek, ugye főleg azoknál, akik mondjuk hosszabb és egzotikus nyaralást terveznek, de el kell, hogy mondjak még egy információt, hogy Vietnám és a Fülöp-szigetek itt 2026-ban úgy tűnik, hogy nagyon látványosan nőtt a kereslet a magyar foglalások számát tekintve. Hát bárhol is töltsük majd a vakációt, jó, tudom, hogy még így erre nem gondolunk, mert holnap még iskola van, de a tervekhez már lehet azért összedugni a buksit, és aztán egy kicsikét úgy mindenkinek, hogy jó legyen olyan álláspontra jutni, ahol anya is töltődik, apa is, meg a gyerek is jól érzi magát. No, ehhez a terv megvalósításhoz is nagyon kellemes időzítést kívánok mindenkinek így a vasárnap délelőttbe.

0: gonga harang, vagy a csengettyű, és lehet ülni az ebédlő asztalhoz, már a szerencsések vagyunk, és pontban délben ebédelünk. Délben a hírek nálunk biztos, hogy pontban érkeznek, a húsleves lehet, hogy még várat egy picit magára. Minden esetre én nagyon szép napot és jó étvágyat kívánok azoknak, akik pontban tudnak ebédelni. Szeptember 27-e van, igen, ez a Best FM. A következő két órában még a legjobb zenékkel érkezem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Javaslatokat vár az önkormányzat. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek. A városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Erikő sportreferens.
4: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a szabadidősport központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
3: Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás. Hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Andis, nagyon köszönjük neked a híreket, és ahogy itt nézem a zenéket, meg hogy összekevertem egyiket a másik után, azt látom, hogy pont az a dal jön, amit én nagyon szeretek, és múltkoriban Tibivel kávéztunk, Szakács Tibivel is mondtam neki, hogy na hallgasd ezt a dalt, hogy mennyire tudja egy picit úgy megspékelni a hangulatunkat. Hát én fölülök erre a vonatra, aki velem tart, ő biztos, hogy élvezni fogja. Érosz Ramazotti dalát itt a legjobb zenék között, a 103.9-en. Köszönöm, ha velem rádiózik kettőig. Én maradok a mikrofon mögött, Zentai Edit.

0: legjobb szerek.
1: Olyan leszek most, mint egy kis kukta, mert hogy nagyon szeretem az egyszerű süteményeket, amik könnyen elkészíthetőek, puhák, finomak, jó ízűek, illatosak, és az egész lakás tele lesz mondjuk fahéj, meg alma illattal, ez nagyon jól tud, főleg így ebben az őszi időben esni mindenkinek, úgyhogy akár el is készíthetjük közösen ezt a vasárnapi almás bögrés süteményt, aminek a hozzávalói két bögre liszt, egy bögre cukor, egy csomag sütőpor, egy teáskanál fahéj, két tojás, fél bögre olaj, egy bögre tej, két-három alma, és egy csomag vaníliás cukor. Én imádom a vaníliás cukrot egyébként. Az elkészítése a következő: a sütőt melegítsük fel 180 fokra. Ez most jól is fog esni, főleg olyan helyen, ahol még nincs fűtés. Gondolok itt a távfős lakásokra. Következő pont: egy tálban keverjük össze a lisztet, a cukrot, a sütőport, a vaníliás cukrot és a fahéjat. Meg vagyunk. Adjuk hozzá a tojásokat, az olajat és a tejet, majd keverjük jó simára, vagy ugye elő a kis gép, aztán hadd szóljon. Az almákat meghámozzuk, lereszeljük és keverjük bele ebbe a tésztába. Ezután nagyon egyszerűen csak öntsük majd a sütőpapírral bélelt tepsibe, süssük olyan 30-35 percig, majd egy ilyen kis finom kis fogpiszka próbával nézzük meg, hogy megpuhult-e a belseje. Ha kihűlt, akkor mehet rá egy kis porcukor, és én biztos, hogy még egy kis dióval vagy mazsolával is meghintetném, én szerintem ezzel így még finomabb lehet. Úgyhogy ez volt az egyszerű kis bögrés, almás sütim. Remélem, hogy mindenkinek kedvére van. Hogyha igen, és lemaradt volna a receptajánlatról, akkor szívesen átküldöm, mert hogy én lementettem magamnak. A zenék folytatásával pedig megyünk tovább, szuper napot kívánva. Ez a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9

nem kell tovább keresned. Ez a Best FM. A legismertebb dolog zenecsatornája. This is it.

bőrzet tart így a mai napon, már aminek a lehetőség ott van mindenkinek, hogy a művelődési házba ellátogasson, és ott akár CD-ket, bakelit lemezeket, vagy mindenféle ilyen PS és Xbox kis lemezeket cseréljen. A program ingyenes, vagyis a belépés, úgyhogy remélhetőleg itt nagyon sok jó kis lemez fog majd gazdára lelni, és mondjuk olyan helyre kerül, ahol vigyáznak rá, és még akár le is tudják játszani itt-ott. Hát érdemes a nagyit is megkérdezni, hogyha van otthon még bakelit lemez, és van mivel lejátszani ezt a lemezt, hogy tegyék csak fel, aztán lehet itt mosolyogni majd a gyerekeknek, hogy valamikor micsoda öröm volt, amikor egy-egy ilyen lemezhez jutottunk, és mondjuk közösen hallgattuk meg, vagy énekeltünk éppen egy Hungária dalt, vagy Balázs Fecótól valamit. Jó kis nosztalgikus emlékeket is meg lehet itt élni, akár így a hétvégén. Ha már a programokat nézem, akkor van itt lehetőség még a mai napon a Kisállat bőrzére, a Fokos utcai piac téren, mai napon egy ingyenes programként itt szerepel a mai kis program ajánlómban, úgyhogy érdemes még ezzel is kalkulálni. Na és a legjobb zenékkel is, itt a 103.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Igen, csak még beléptünk az őszbe, viszont vannak már itt előrejelzések, hogy milyen térre fogunk tudni majd itt számítani, és hogy mennyire lesz hó. Egyébként azt mondják, hogy kemény térre és sok hóra kell számítanunk majd ebben a kis szezonban, vagy legalábbis itt a meteorológia azt mutatja, és ezt most teljes mértékben idézni fogom, hogy különösen érdekes lehet Magyarországon, hiszen a mostani számítások szerint a tél egyes szakaszaiban az átlagosnál több hó hullhat térségünkben, legalábbis a friss térképek alapján Közép-Európában már most kirajzolódik egy havasabb tendencia, ráadásul februárra különösen erős jel mutatkozik. Hát ez azonban még nem jelenti azt, hogy hónapokon át folyamatosan hó fogja borítani majd az országot, de érdekesek itt az előrejelzések. Hát egyébként, ha egy picit itt visszanézzük, akkor volt itt emlékezetes behavazás időszaka is, de itt nagyon úgy tűnik, hogy 2026 elejei nagy havazás után talán nem is kell majd magyarázni, hogy mit jelenthet egy komolyabb hóhelyzet Magyarországon, mert hogy akár rövid idő alatt is hatalmas mennyiségű hó hullott, a közlekedés is nehéz helyzetbe került, és még a hólapát beszerzése sem volt egyszerű feladat. Ugye emlékezünk erre? Hát emlékezetes módon üresek voltak a polcok, a készletek pedig nagyon hamar elfogytak. Egy újabb kiadós havazás, tehát ismét nagyon komoly kihívás elé állíthatná majd a magyarokat, de én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan beszerezték már ugye a tavaly a hólapátokat, úgyhogy ha tényleg ilyen hóhelyzet lesz, mint amit jósolnak a meteorológusok, akkor már csak ki kell venni a garázsból, és mehet is a lapátolás. No, én pedig majd megnézem, mert hogy itt lezárván ezt a kis hírt, azt mondják, hogy Magyarországon is lehet olyan időszak, amikor az átlagosnál jóval több hó hullhat. Úgyhogy ez jól hangzik, szerintem. Hólapátot még nem kell elővenni, a fülünket viszont igen, mert a legjobb zenék itt vannak. Ez a Best FM.

hírek előtt egy kis útinformáció, vagy legalábbis egy kis információ azoknak, akik mondjuk a temetőt szeretnénk majd meglátogatni, mert hogy gördülékenyebbé vált a gépjármű forgalom a nyíregyházi északi temetőben, ugyanis üzemkész itt a új parkoló automata, illetve a rendszám felismerő kamera rendszere is, amelynek köszönhetően azért jelentősen csökkenhet itt a várakozási idő a bejáratoknál, mivel ugye egy automata rendszámfelismerő rendszer található az eszközökön, akinek bérlete vagy mozgáskorlátozott bérlete vagy egyéb engedélye van, ott ez megvizsgálja a rendszámot és automatikusan nyitja a kaput. A jegykiadás miatt nincs pedig feltornyosulás a kapuk előtt, úgyhogy gyorsan és ütemesen tudnak belépni az autósok a területre, hiszen csak jegyet kell húzni, a fizetést pedig ki és behajtáskor is lehet rendezni. Hát vannak még bizonyos fennakadások, hiszen azért nagyon sokan még nem a kijelölt helyen parkolnak, hanem egymást úgymond akadályozva állnak meg a fizetés teljesítésekor, de bízzunk benne, hogy a jövőben ez teljes mértékben megoldódik majd itt. Jó utat és toleranciát kérünk mindenkitől az utakon, a hírekhez pedig figyelmet, mert hogy egy órakor Andris érkezik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Ne feledkezzünk meg a kémény seprésről. Sportparkot épít Borbányán a Filó ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az Aradi Vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanich szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
3: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
2: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filó ese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az Egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás, hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Remélem, jól esett mindenkinek az ebéd, amihez én jó hangulatot kívánok, és mondjuk a csípőset nyugodtan elő lehet készíteni a húsleveshez, no meg a fogpiszkálót, mert utána mindig piszkálgatunk, ugye? Meg mondjuk fogat is mosunk majd. Na, erre figyelünk, és arra is, hogy a legjobb zenéket élvezzük még ebben az órában, a Flashdance dalával pedig lüktetést adunk egy óra után, itt a Best FM-en a legjobb zenék között.
6: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
7: A város hangja.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok.
0: Mert ez az

4:42 a No Doubt dala után egy kis információ a Mozdulj Nyíregyháza kapcsán, mert hogy különleges programokkal is bővült itt a lehetőségek skálája. Székes Pilatesre is várják az érdeklődőket. Egyébként az idén most 35 helyszínen heti 71 foglalkozásra van lehetőség azoknak, akik szeretnének mozogni itt egészen decemberig. Az őszi mozgásrend ugyanis több generációt is megszólító újdonságokkal bővült, így a legfiatalabbakat zumbával, míg az ülőmunkát végzőket és mondjuk a szépkorúakat a könyvtárban debütáló ízületkímélő székes pilates órákkal ösztönzik egy picikét az egészséges életmódra. Érdemes megnézni a naptárat és mondjuk bekarikázni azt, ami számunkra szimpatikus, és részt venni, hiszen ingyenes lehetőség, úgyhogy kell lennél jobb? Hát nem, szerintem. Na jöjjön a mozgás Nyíregyháza után, a legjobb zenék sora. Horváth Tomi előtt egy másik dalocska is, aztán Sting is fölkészül, és Kelemen kabátban, és Simple Red, úgyhogy nagyon jó dalok vannak itt még betárazva ebbe az órába.

Tán egy kis útinformáció, forgalom korlátozás Halamonbokornál, a munkálatok még tartanak. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a forgalom korlátozás itt ugye érvényben van Salamonbokor egy szakaszán, a Tiszavasvári úti korszerűsítési munkálatok miatt, az érintett területen pedig útszűkületre kell számítani, illetve a 3,5 tonnánál nehezebb járművek pedig nem hajthatnak be. Fogunk jelezni, amikor vége van már itt ennek a munkálatnak, ugye olyanok vagyunk, mint a szerelemben, hogy amíg nem változik semmi, addig nem szólunk, vagy szólunk, ha változik valami. Na, milyen változás van itt még például az állomás téren, ahol új kerékpártárolókat alakítottak ki, erre is érdemes figyelni. Egyébként 7 új kerékpártároló van itt az állomás téren, a vasútállomásnál, a tárolókat pedig rövidesen használatba is vehetik majd a kerékpárral érkezők, az új lehetőséggel pedig szabályosan tudják lelakatolni a bicikliüket az állomás üzemi területén, ugyanis tilos

0: hiszem.
1: Vannak időszakok, amikor mondjuk úgy eltervezzük, hogy a vasárnap délután na most kirámoljuk a garást. Most úti, hogy gardrobcsere, ruhacsere, cipőket kiválogatjuk, lomolunk egy picikét, ezzel nagyon sokan vagyunk szerintem úgy, hogy csak gyűlik, aztán ennek a rendezése valahogy úgy háttérbe szorul, pedig nem árt tudni, hogy Nyíregyházán ugye két hulladék udvar is várja a lakosságot, ahol a háztartásokban keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékokat adhatják le, ez nagyon fontos. Az EAC Nonprofit Kft. Telephelyei hétköznap és szombaton is nyitva tartanak, a címeket pedig, ha valaki nem tudná, akkor mondom, Korányi Frigyes utca 3 és Kerék utca 1 szám alatt itt működik ugye a hulladék udvarokban az a lehetőség, amikor is a lakosok a meghatározott feltételek és mennyiségi korlátoknak a betartásával tudják leadni a feleslegessé vált hulladékaikat. A Korányi utcai telephely szerdán este 7 óráig nyitva van, a Kerék utcai pedig hétköznap este 6 óráig fogadja az ügyfeleket. Mindkét hulladékudvar egyébként, mint ahogy említettem, szombati napokon is nyitva tartanak, és azt, hogy mikor pontosan, hogyan is lehet itt leadni, átadni dolgokat, mindenképpen érdemes azért az EAC hivatalos honlapján történő tájékozódás útján megtenni. Sok sikert kívánok mindenkinek, mert tudom, hogy nagy dolog ez is. Hát kinek nincsenek lomok? Ja, én sem merek menni a pincébe. De lehet, hogy ezt is meg fogom majd tenni. Most viszont hangolódunk még a legjobb zenékre így a vasárnap délutánban, szeptember 27-én.

Azért kellemes a levegő, és melegszik is a te délutánba, legalábbis a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható. Én ezt érzékelem, a napsütés, még mindig azért a főszerep, és nagyon kellemes az időjárás. Szeptember 27-e van, az Adalberteket, a Döméket tudjuk köszönteni, aztán holnap felkészülnek majd a Vencelek, a Tárkányok, a Salamonok. Jönnek majd a Mihályok szeptember 29-én, aztán a Jeromosok, a Malvinok, illetve még a Petrákat is lehet majd a jövő hét folyamán köszönteni. Mi minden nap foglalkozunk a névnaposokkal, és nyugodtan lehet nekünk írni, hogyha valaki éppen a szülinapját szeretné általam mondjuk megköszönteni. Örömmel vagyok partner ebben, viszont most elköszönök, mert hogy nem sokára 2 óra van, Andris is jön, aztán Dékán István a következő órákban, én pedig, hát melyek anyukámhoz, mert kész a húsleves, aztán nem szeretnék lemaradni a ropogós rántott húsiról sem, mert ahogy ő csinálja, hát itt senki nem csinálja. Viszont a holnapi napon is együtt rádiózunk, mert Szendi Hajn egy pár napot pihen, én pedig jövök majd 10 óra és 2 óra között. Viszont nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, a fotókat, a visszajelzéseket, a hívásokat, az üzeneteket. Tartsák meg ezt a jó szokásukat, én mindig boldog vagyok ettől. A viszont hallásra az elmúlt órákban Zenta Edita rádiózott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben korábban már megújult a Pazonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával, bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz, az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Jóval kevesebb diótermet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás, hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 3 perccel 2 óra után, ez már a vasárnap délután, újra együtt töltjük az időnket, előttünk álló 4 órában pedig készülünk a hétfőre, és megnézzük, hogy milyen fontos dolgok történtek a héten. Ide jönnek majd kiegészítések, gondolatok, időjárási adatokkal indulunk, és itt van Rihanna, az Umbrella.

The Rasmus és az In The Shadows után már jönnek a legfrissebb előrejelzések. Egész jól alakult itt a vasárnap, ahhoz képest, hogy milyen hidegnek indult a szombat, ugye? A tegnapi napban azért idegős percek voltak, most azért 10 fok felett indulhatunk, 23-24 fok lehet. Idáig kúszik fel a hőmérő higanyszál a mai napban, a holnap reggeli percekre pedig újra 10 fok alatt kell számoljunk, 8-9 fok is lehet majd a reggeli kezdet. A reggeli start mellé. Egyébként a mai nap a délelőttben volt felhős, aztán hogy telik az idő, egyre kevesebb felhőt látunk majd. Nagyjából 6 órakor a napnyugta, előtti percekben pedig már zavartalan napsütés várja odakint. Számoljon így, jöjjenek a dalok. Geszti Péterrel, Péterfi Borival, csak te meg én.

0: tudnám, hányszor elmet bír még el a rappal. Most a kavicsok közé vinnélek magam.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
2: Most jó, elsodor az éjjel. Táncoljuk még a hajnalim széjjel.
3: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

A The Beavers énekelt az a Rakjuk Össze után millió lépés program, erről beszéljünk. A program elindult, egy applikáció segít pontokat, lépéseket, megtett kilométereket gyűjteni. Milyen sport tevékenységgel lehet ez egyébként ezeket gyűjteni? Tehát gyaloglással, bringával, futással, minden, ami a sporthoz köthető, ezt számolja az applikáció, melyet felajánlhatunk kedvenc iskolánknak, hát ugye mi a gyerekek iskolájának, és így

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Free Drivers on Real Neil a 2000-es évek elejé house élményeink. Aztán pedig beszélgessünk a mustgázról. Hát erről is beszéltünk már, de időről időre muszáj ezt is leporolni, mert látjuk, hogy megtörténik a baj, sokszor csak legyintünk, hogy tudjuk, mi a teendő, persze, hát mit nekünk Zordon Kárpátoknak, a végén pedig mégiscsak megtörténik a baj. Soha se felejtkezzünk el, hogy a must forrása közben széndioxid termelődik, mely sokkal nehezebb, mint a levegő, ezt kiszorítja a pincékből, így pedig hát komolyan bajba kerülhetünk, ha lemegyünk ide és nem ellenőrizzük, az oxigén szinte tájékozódhat a Best FM oldalán tovább. Klubsikereink pörögnek Nagy Jalival, Back to Black-kel, pedig akár péntek, akár szombat, ezek érkeznek még a hírek előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javaslatokat vár az önkormányzat. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek. A városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Erikő sportreferens.
3: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de a délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a szabadidősport központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
2: Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás, hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Három óra után továbbra is velünk a legnagyobb dolog itt a vasárnapban, ez a Best FM is. Nézzük itt Britney Dola után a róka vakcinázással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Van mire készülni, a program pedig újra leendületben, itt egyébként a határmenti régiókban.

Jack Radix után róka vakcinázás, erről is beszélünk el, újraindul a program, mert hát nem minden országban ennyire fontosak ezek a feladatok, ezek a folyamatok, és így azért nekünk különösen figyelnünk kell arra, hogy a veszettség, mint betegség ne terjedhessen el, így pedig a határhoz közeli vármegyékben a róka vakcinázás idén is elindul. Ez lényegében ilyen csalétek, melyet kisrepülővel szórnak szét azokon a területeken, ahol rókákat várunk, remélünk, hogy átlépnek a határon ezzel a csúnya szóval élve, és ők hordozhatják magukban a betegséget. Ilyenkor ebzárlat és legeltetési tilalom is van. A program most október 3-án kezdődik, kiegészítéseket a Best FM oldalán olvashat. És már megyünk is tovább dalokkal, mehet a tánc Curtis-szel, Király Viktorral, miután jön majd a Senorita itt, Justin Timberlake énekel. A

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó énekelt Pribelszkivel ez a találkoznánk. Elindult a szarvasbőgés, mely komoly problémát jelent a közlekedésben. Ilyenkor a fásításokban, vagy éppen a utakat szegélyező fasor mellől bármikor kiugorhatnak a vadak. Főként ugye ott, ahol táblák jelzik ezt, ott kell nagyon figyelni. Na most egy szarvassal, ami több száz kilót is nyomhat, azért nagyon durva ez a találkozás, és azért azt is látnunk kell, hogy ez, hogy összetörik az autó, az egyik oldal, még ugye van egy lejelentési kötelezettségünk is. Látni kell, hogy a Kressz kimondja, hogy minden olyan akadály előtt meg kell tudnunk állni, amelyre nem is készülünk, így lazán fogalmazva a Kressz szabályait, így, hogyha előttünk a szarvas, nekünk meg kell állni. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy megfelelően megválasszuk a sebességet, mert csak egy kisebb sebességgel fogunk tudni majd megállni biztonságosan, ezzel kell nagyjából számoljon. A szarvasbőgés időszaka még egy jó ideig eltart, és van is hol figyelni, gondolok én például ott Baktalórendháza erdős területein is. Persze, mondhatnék még rengeteg helyet, figyelmesek legyünk, mérsékeljük a tempót, kapcsoljunk mindent, ami világít, minél hamarabb észrevegyük őket. Csak a szabályoknak megfelelően. Lassítunk, jön Dido is Fate lesz, aztán pedig majd Nincs nő, nincs írás, Szabi a mikrofonok előtt.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Zsida után fókuszban a közlekedés, szennyvíz vezeték korszerűsítése pörög Tisztavasvári úton. Ez nagyjából az, amivel itt a belvárosban találkozott, amikor óriási nagy műanyag csöveket dugdosnak a csatorna nyíláson keresztül a földre. Hát gondolom ez ilyen kibélelései folyamat, bár nem vagyok szakértő is. Biztos jobban el tudnák magyarázni, hogy mi történik. A legfontosabb dolog a mi részünkről, hogy itt korlátozásokra, lassúbb haladásra, terelésre is számítanunk kell. Nagyon figyelje a bójákat, nagyon figyelje az esetlegesen felvágott közműfedlapokat, melyeket szintén bójákkal jelölnek. Óvatosan, ez a legfontosabb gondolat a munkátok miatt a következő néhány napban, nem csak az autós, hanem akár a kerékpáros, gyalogos közlekedés is akadályoztatott lehet. Készünk erre holnap is, Soul Searcher pedig hozza a dalt, aztán pedig Denise csodái is, majd még Andris hírei előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Ne feledkezzünk meg a kémény seprésről. Sportparkot épít Borbányán a Filó ese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az Aradi Vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanich szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd Népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
3: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
2: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filó ese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15 ezer négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az Egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás, hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 4 óra után járunk 5 perccel, pörögnek a vasárnap, a pihenés percei, és ez a Best FM, Deken István vagyok, és még bőven van időnk, hogy informálódjunk méghozzá Nelly Furtado dala után, jön a Turn of the Light, a szőlőgabóca pedig hát megjelent, és akkor finom.

Szőlőgabóca. Beszélgessünk erről is. Már 22 hazai borvidéken igazolták egyébként a fertőzést, mely hát nyilvánvalóan óriási veszteség a tulajdonosoknak, és itt az újabb bükkben is igazolták a fertőzés jelenlétét, a Nébik közölte a hírt, és megkezdte szükséges lépéseit, melynek végeredményeként elrendelik a tőkék megsemmisítését, és azért látjuk, hogy egy szőlőtőke azért nem egy-két év, mire termőre fordulhat, hanem rengeteg befektetett munka, és a csapadék hiányos időszakokban azért ez akár sokkal tovább is elhúzódhat, szóval ez óriási veszteség. Mindenképpen figyeljük a jeleket, és remélem, hogy azért ennek a végére is érkezünk majd valamikor. Folytatjuk dalokkal, Szabi Est és egy átirata viszi a vére után, Neo és a Szexi Láv is itt a Besten.

0: Nyíregyháziak.
1: A Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Igen, mindenből a legjobbat.

Manu Chao énekelt temetői parkolási rend megváltozásáról, pedig már beszéltünk, most már egyébként ezt aktualizálták is. Méghozzá azért kellett ezen változtatni, mert nagyon nehézkes volt a ki is bejutás. Ez pedig a frekventáltabb időszakokban problémát okoz, mert valahogy nem gördülékeny a rendszer, és hát vették a példát, a jó példát, mondjuk ott a Plázától, vagy a Korzótól. Nyilván onnan kell példálózni, ahol ez jól működik. Az új rendszerre úgy kell számoljon, mint ott, hogy az érkezésnél a sorompónál átveheti majd a jegyét, melyet meg kell őrizni, így tud behajtani a temetőbe, majd kihajtásnál ezzel a belépővel tudja majd kifizetni az összeget, mely a parkolás egyenértékét képviseli. Úgyhogy nagyjából ezzel kell számolni, egyébként ahogy mondtam, erről rengeteget beszéltünk, már minden kiegészítés most a nyíregyháza.hu-n érhető el. Dudoljunk, érkezik a VIP, na keresem a lányt, után Alexander Burke és a Bad Boys, itt majd Florida segít.

keresem a lányt. Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Beyoncé után nézzük a programot. Teszed? A programot meghosszabbították, legalábbis a jelentkezési határidőt, méghozzá 27-ére az ország legnagyobb önkéntes szemétszedési akciója ez, melynek célja, hogy megtisztítsa az erdőket, az árkokat, és felhívja a figyelmet, az emberek figyelmét az illegális szemét lerakás problémájára. Ezért pörög évről évre ez a kis programocska, melyhez, ahogy mondtam, 27-én vasárnap éjfélig lehet csatlakozni. Olvasd a Best FM oldalán és az MT-n is. Pörögenek a legnagyobbak itt a Best FM-en, a folytatásban majd a Nox és majd a Summertime DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince is itt velünk, tehát a hírek pedig mindjárt Andristól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A sikeres vállalkozás kulcsa a folyamatos megújulás. Tedd láthatóvá az elmúlt 3 év fejlesztéseit és növeld céged piaci értékét. Várja jelentkezésed az Észak-Alföld Innovátora 2026 díj. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben korábban már megújult a Pazonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával, bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz, az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Jóval kevesebb dió termett idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
4: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május 1-i fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedik.
3: Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás, hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

5 óra után 3 perccel továbbra is nálunk a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Jönnek azonnal kiegészítéseink, vasútfejlesztés. A tömegközlekedési rendszerek változásáról mindig érdemes tájékozódni, és itt komoly lezárások, terelések is vannak, vágányzárak, és hát mindjárt hozom.

Leüljön szénekel, előttünk a hír, vasútfejlesztési program. Továbbra is számítanunk kell korlátozásokra. Egészen pontosan beszélek én most a Budapest-Ceglit-Szolnok vonalról, mely ugye nyilvánvalóan a fővonal és egészen Záhonyig Nyíregyházán keresztül. Ezen a pályaszakaszon rengetegen több mint 50 ezer utas ingázik, méghozzá naponta. Óriási a kihasználtsága ennek a vonalnak, de a felújításokra szükség van, mert nagyon sok helyen sebességkorlátozás van, melynek megszüntetését tűzte célul a vasúttársaság, ennek következtében pedig újra vágányzárokra lehet számítani, most Ceglét, Pilis és Albertirsa térségében. Hát nyilvánvalóan itt majd kerülővel, illetve átirányítással, esetleg pótlóbuszokkal is számolni kell, mely érinti a mi közlekedésünket is. A MÁVStart applikációján minden info kiegészítés megtalálható, olvasható. Kék a szívem, hogy a dalokról is beszéljünk Szakács Gergővel, Rúzsa Magdival, és jön majd Krisztina is, na meg a halott pénz is, szétszeretlek mindjárt.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Takarítónő az Animal Cannibals dala után fókuszban a zöld rendszám vagy elektromos meghajtás. Van itt egy kis változás, melyre számítani kell, főként a hibrides járgányú tulajdonosoknak. November végéig kell gondoskodniuk a növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik és a külső töltésű elektromos plug-in hibrid gépkocsi tulajdonosoknak a zöld színű rendszám táblák lecseréléséről. Az új fehér rendszám táblát a kormányablakokban lehet igényelni, közölte a kormányhivatal. Ezek ugye az információk, melyeket ön is utolél, akár a DAP belépésével. Én egy dologra azért kíváncsi vagyok, vannak ugye kiváltságai a zöld rendszámos autóknak, ugye teljesen elektromos hajtású autókról beszélünk, és ezek a plug and play hibridek lényegében benzinmotorral vagy dízelmotorral is, és elektromotorral is tudnak menni, külső töltéssel is akár, persze ez már így együtt nyilvánvalóan nem az a környezetvédelmi besorolás, mint a teljesen elektromos meghajtás. Vajon elveszítik ezeket a jogosultságokat a rendszámtáblák lecserélésével? Ez mindenképpen érdekes lehet. Ha van itt valami változás, info, akkor majd beszélünk róla. J-Lo és a Play után a TNT és a Tiltott Perc is.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel.

Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a Honeybees dala, a Pánik. Mi megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket időjárásunk szempontjából, már a hétfőre készülünk, ami 9 fokos reggel is tartott, ígér nekünk, a legmelegebb órákban pedig ilyen 24-25 fok alakulhat, szép napsötéses idő van, hát miért nem a hétvégén jött ez? A szél egyébként északi, észak-keleti, ezek már a hűvösebb áramlatok, melyeket azért érzünk már, amikor megmozdul a szél, ez egyáltalán nem az, amit a nyárban tapasztaltunk. Egyébként nagyjából ez már ilyen marad, itt már nagy változásokra készülni nem érdemes, a hideg betörésekre azért már fel kell készülni. Néztem itt a távlati adatokat, szépen lassan azért most már csökkenő tendenciában a csúcsértékek a következő néhány napban, illetve héten folyamatosan, szinte napi szinten lépünk egyet-kettőt lefelé a hőmérsékleti skálán. 10-én már csak 20 fok lesz, a reggeli startban 9, 20-án pedig már csak 14-5 fokokat remélhetünk. Úgyhogy hát valami ilyesmire kell készülni, csúszunk bele a télbe nyilvánvalóan. Ez már azért esedékes. Aztán jöjjenek is kalendárium 18-ára, amikor is vendelés Bernát ünnepel Justinával. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, és már is jön a Coolio-féle Too Hot. Krisztál még érkezik a Vigyázz Rám után, majd Andris híreit követően a Night Shift érkezik. Számítanak figyelmére ma is, én pedig búcsúzzom, hogy holnap újra találkozzunk a délután, majd a hétfőben is a miénk kettőtől itt a Best FM-en. Dékán István vagyok, viszont hallásra. Everybody.

0: megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javaslatokat vár az önkormányzat. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek, a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Erikő sportreferens.
3: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a szabadidősport központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan a nyíregyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
2: Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Túlnyomóan napos, kellemes kora őszi időnk van. Nyíregyháza környékén a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 21 fokot. A légmozgás gyenge marad, esőtől sehol sem kell tartani. Érdemes ezt kihasználni és minél több időt eltölteni a szabadban. A folytatásban a jövő hét első napjaiban még melegebb időre van kilátás. Hétfőn és kedden a sok napsütésnek köszönhetően 23 fokot is mérhetünk majd. Szerdától azonban felhősebbé válik az ég a régióban. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Ne feledkezzünk meg a kémény seprésről. Sportparkot épít Borbányán a Filóese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az Aradi Vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanich szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kémény seprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kémény seprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
2: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
1: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filóese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyiregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Az éjszakai órákban teljesen kitisztul az ég Nyíregyháza fölött, a hőmérséklet hajnalra 9 fokig hűl le. Holnap zavartalanul napos idővel indul a hét, 23 fokos csúcs hőmérséklet várható, kedden is marad a kellemes meleg, szerdán viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot gyengül a felmelegedés. A hét második felében ismét száraz, napos, kora őszi időjárásra számíthatunk a térségben. Híreinket hallották itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új beléptetőt alakítottak ki az északi temetőben. Folytatódik a Deák Ferenc Akadémia, kevesebb lett idén a dió. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Újabb korszerűsítés az északi temetőben, már üzemelnek az új parkolóautomaták és rendszámfelismerő kamerák. Az új beléptető rendszernek köszönhetően jelentősen csökkenhet a várakozási idő a bejáratoknál, írja a nyíregyháza.hu. A csaknem 32 hektáros sírkertben korábban már megújult a Pazonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejárat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Más beruházást is megvalósít az önkormányzat támogatásával. Bővítik a bemosó parkot, a Korányi Frigyes utcai bejárat közelében pedig egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. Idén ősszel is folytatódik a Deák Ferenc Akadémia Egyesület előadás sorozata. Ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegnek. A 32. előadás sorozat október 1-én kezdődik. Az első alkalom témája 56 nemzetközi háttere lesz, az előadó Romsics Ignác történész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Az előadásoknak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme ad otthont. További részletek a nyíregyháza.hu oldalon. Jóval kevesebb dió termet idén a hazai ültetvényeken, a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termés kiesést. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
3: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
2: Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Az éjszakai órákban teljesen kitisztul az ég Nyíregyháza fölött, a hőmérséklet hajnalra 9 fokig hűl le. Holnap zavartalanul napos idővel indul a hét, 23 fokos csúcs hőmérséklet várható, kedden is marad a kellemes meleg, szerdán viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot gyengül a felmelegedés. A hét második felében ismét száraz, napos, kora őszi időjárásra számíthatunk a térségben. Híreinket hallották itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javaslatokat vár az önkormányzat. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik az önkormányzatnál és intézményeiben, a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végeznek. A városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján. Itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. Az ingyenes programsorozat 13 éve töretlen népszerűségnek örvend a városban. A következő hetekben minden eddiginél gazdagabb kínálat várja a lakosságot, mondta rádiónknak Hornyák Erikő sportreferens.
3: Újra sikerült önmagunkat felülmúlni, hiszen most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várjuk a mozogni vágyókat 10 héten át, tehát egészen decemberig megállás nélkül zajlik a mozgásrendünk. Idén is sikerült új foglalkozásokat becsempészni, és új oktatókkal is fogunk együtt dolgozni, természetesen a népszerű foglalkozások megtartása mellett. Gyerekeknek zumba kids órákat szervezünk, de délelőtti programjaink is módosultak, hiszen bővült egy székes pilates foglalkozással, és itt a szabadidősport központban pedig kipróbáljuk, hogy mennyire fogják olyan annyira egyháziak szeretni a Balance City-t vagy a Zumba Fitness-t.
2: Népszerű volt a szépkorúak sporttalálkozója, csak nem 600-an neveztek az idei versenyre, írja a nyíregyháza.hu. Az eseményt 11. alkalommal rendezték meg, a szépkorúak az atlétikai centrumban mérték össze tudásukat, ügyességüket. Idén 65 éves kortól várták a nevezéseket, az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén pedig a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, okleveleket és serlegeket vehettek át. Enyhébb napok jönnek Szabolcsba, de már igazi őszi hangulat uralja a tájat. Az időjárás további részletei a következő másodpercekben. Az éjszakai órákban teljesen kitisztul az ég Nyíregyháza fölött, a hőmérséklet hajnalra 9 fokig hűl le. Holnap zavartalanul napos idővel indul a hét, 23 fokos csúcs hőmérséklet várható, kedden is marad a kellemes meleg, szerdán viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot gyengül a felmelegedés. A hét második felében ismét száraz, napos, kora őszi időjárásra számíthatunk a térségben. Híreinket hallották itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Sportparkot épít Borbányán a Filóese. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Tiszteletadás a Nemzeti Gyásznapon. Nyíregyháza önkormányzata megemlékezést szervez október 6-án 11 órától az Aradi Vértanúk tiszteletére. A Tompa Mihály utcán a Damjanich szobornál tartják az eseményt. A megemlékezés ökumenikus szolgálattal kezdődik, emlékező beszédet Jászai Menyhért alpolgármester mond. Felcsendülnek 48-as katonadalok a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul, olvasható a város honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
2: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
1: Új sportparkot alakít ki Borbányán a Filóese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves MLS által minősített futballpálya épül, valamint egy 15.000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények is a futballista palánták rendelkezésére állnak majd, számol be a nyíregyháza.hu. Az egyesület több mint 600 gyerekkel foglalkozik napjainkban. A beruházásra is azért van szükség, mert a korábbi bázist kinőtték. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pályán már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játéktér elkészül. A fejlesztés részeként egy játszóteret is kialakítottak, ezt már birtokba is vehették a környékbeli gyerekek. Az éjszakai órákban teljesen kitisztul az ég Nyíregyháza fölött, a hőmérséklet hajnalra 9 fokig hűl le. Holnap zavartalanul napos idővel indul a hét, 23 fokos csúcs hőmérséklet várható, kedden is marad a kellemes meleg, szerdán viszont egy átvonuló felhősáv nyomán pár fokot gyengül a felmelegedés. A hét második felében ismét száraz, napos, kora őszi időjárásra számíthatunk a térségben. Híreinket hallották itt a Best FM-en, köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.

arcod. A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

such a man. Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.